enua ati lui e pa hine te me akaro ka bahio tamma rigi me akaro ka bahio taku patu pai pai te me akaro ka bahio i e